0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
4: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérgyű repett sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajajaj, muchacho!
3: Danuba!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Adesso sei Spo Jesse Akum Alors

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

a Bitang Jó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ügyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: FM. Pitagyó Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepül.

Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőlj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

a kapsokért. Egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: Hello, hello, sziasztok! Csodaszép csütörtök délután kívánok minden kedves Bitongyó rádió hallgatónak! 2026 6. hó 18-a 16 óra 30 perc. Még nincs, csak 25, egy kicsit. Hát hamarabb érkeztem. Botlik az ész, botfüdőekkel. Vagy inkább úgy mondom, hogy nem tudtam időben érkezni, szóval én 4 órára semmiképpen nem érek haza, mert avval dőlne a programom.
1: Látom, se hallom, mert így akarom. A hangodat hangosan megtagadom, te csak jár.
0: Úgyhogy ehhez a következő másfél órához kívánok mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon-nagyon jó Bitongyó rádió hallgatást. A Bitongyó rádió chat falán szeretettel köszöntöm Tikát, Nefertitit, Horgászt, Dutyidilit,

0: Kritika írja, van az úgy, hogy magunkért, van az úgy, hogy örömet okozzunk másoknak, másokért. Kiegyezhetünk egy fele-fele, jó? Hát ugye Pete, nem tudom mennyi ideig, de nem fog tudni itt lenni veletek, csak szerda esténként. És hát ugye én pénteken 2 órakor még sehol nem vagyok, én még dolgozom. És hát addig, amíg nem lesz nálam jobb, aki 16 órától már itt tud veletek lenni, illetve szeretné ezt a műsorsávot, addig én vállaltam azt, hogy csütörtökönként 16.30-tól 18 óráig Mókuska előtt itt leszek veletek. Szekeres Adrián.
1: Érti, hogy minek is játszol.
0: Játsz még. Nagyon szép kezdés, szeretettel hallgatlak, írta nekem Szituska. Józsefnek jobb bulást kívánok. Kellemes szép délutánt mindenkinek, neked csúdi jó műsorvezetést, örömteli perceket kívánok, puszi, írta nekem kedves Kacajka. Nagyon szépen köszönöm, neked is nagyon jó zenehallgatást, és hát nagy ölelés, és köszönöm szépen, hogy itt vagy. És hát ez egy koncertfelvétel volt, úgyhogy van egy vastaps is, jár nektek.
2: Keresed azt, aki voltál, néha nem találod őt.
0: Föl fogunk pörögni.
2: Csak nézed a kékeget.
0: De ebben a másfél órában csupa magyar dalt választottam. És hát ez a hajnali lelki világom, ami

0: Új reményt adó.
1: Attila, és ez az az út.
0: De érzed, menni kell.
1: Az az út.
0: Minden új kalandra hív.
1: Na gyertek, kalandra.

0: Levente és Arnold névnapja van.
1: Minden új
0: őket Isten éltesse sokáig nevük napja alkalmával.
1: Örült világ, ami mindig benned élt.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm már Angie-t is, aki itt van velünk. Köszönöm, hogy itt vagy, puszi ölelés oda is.

Bizony ez az élet, ez ilyen fránya, hogy csak úgy fogja magát és képes eltelni. Aztán ugye rajtunk múlik, hogy ezt hogy érjük meg, hogy érezzük. Mennyi mindent tudunk beletenni ebbe az életbe. Ez itt a nyár, és egy napfényes álom. Kovács Katival, na meg!

0: na meg a nagy büdös túróst azt.
1: De most, hogy sokat csavarogtam a világban, és úgy érzem...
0: Örülök neki, Kata, nekem is jó napom volt.
1: Valamennyire most tudom, hogy milyen boldog is voltam én. Akkor, amikor még csak álmodoztam mindenről, egyre erősebb a vágy benne.
0: Nagy-nagy puszim és ölelésem Vida Erikának is. Szia, drága, jó műsorvezetés! Köszönöm szépen, puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Nálad is ilyen bitang meleg van.

Na mesélj, Kata, írd le, mitől volt olyan jó a mai napod, mert tudom, hogy úgyis erre vágysz. Tika írja, 29 Celsius az már melegnek számít, hát az már nem hideg. Viszont szerencsés vagyok, mert bár a tetőtérben lakom, és általában a tetőtéri lakások azok ugye rohadt melegek, de hogy a gerincem megy végig a nap, tehát ugye pont a gerincnek az egyik oldalán kell fel, és a másik oldalán nyugszik le, úgyhogy se délelőtt, se délután nem ér nap. Ennek hiányát annyira télen se érzem. És így igaz, Erika, de hát nyár van, hát mi legyen, ha nem meleg?

kedves család, dolgozik. Küldött róla bizonyítékot. Részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Hogy legyen helyem a világban. Szia, jó adást! A család nem hiszi el, hogy dolgozom, mert csak fütyűrészést és a dalolászást. Hallják, írta nekem Rostási Zoli. Jó munkád! Na most fog száradni a fal.

0: Bizony, tehát azért ebben a melegben havat lapátolni, gyerekek, azért az nagyon kellemetlen. Vagy éppen élveznénk?
1: Eltékozoltam az életemet. Nincs
0: vapor az egyes mezőn, mis és a köszi.
1: Mert vártam, de sose jött, amire vágytam.
0: Írja nekem Angie itt Bradford Cityben 23. És bizony, ez kánikula. Igen, tehát amikor az ember nem ahhoz van hozzászokva, ami éppen történik, mert hát ugye én se ehhez vagyok hozzászokva.

itt van velem Kis Gabi is. Szia, Andi! Puszi ölelés, drága! Köszönöm, hogy itt vagy, és hát küldött nekem egy képet. 40 fok van kin, apjuk. Hozd már, majdnem, iható, anyjuk.

18 óráig hozok nektek jó kis fütyörészős, danolászós magyar nótákat. Egészen a régmúlt időkből napjainkig mindenbe fog kerülni. Hozok lemezeket is. Aztán 18 órától érkezik majd hozzátok Mókuska. És minden, ami zene című műsora. 20 órától pedig Gébelen. És a csütörtök esti parti. Tök csütörtök.

közben látom, hogy Edi is megérkezett már ide a Bitangyó Rádió chat falára. Üdvözöllek, érezd magad jól, jó zenehallgatás! Ia-ia-ó! Mexikó, Mexikó! Dolly-ról és a Viva Mexikó!

Hát igen, ez a 40 fok, ez ugye hőmérsékletnek nagyon meleg, pálinkának meg nagyon kevés. Vár óvatosan ebben a dögmelegben az alkohollal. És tessék sok-sok folyadékot inni, leginkább vizet. Nálam a saját készítésű ízesített vizek a favoritok, ami azt jelenti, hogy egy kis gyömbért, egy kis mentát frissen, vagy barackot, vagy körtétalmát, tehát valamit beledobálok a kulacsomba. Telengedem vízzel, és aztán ugye én ezt iszogatom. Aztán estére

Rostási Zoli is küldte a képet. A pálinka legyen 40. 40 fokos, ne a hőmérséklet. Na de hát a 40 fok az még nem pálinka, az csak... párlat? Vagy nem tudom, nem értek hozzám. Mondjuk a jégermesztely az 40 fokos, és 2 is game over. Régmúlt idők. Bitangyó Rádió. Engyének jó főzőcskézéstől lecsóhoz. Megkívántam.

0: az, hogy miért? Ilyen szó nincs. A magyar értelmező kézi szortálban tuti nincs. Szóval tegnap Pinokkió adását, műsorát hallgatva írtuk Katának, hogy kiházasítjuk. Tika, lemaradtál róla. Ugye készül az új weboldal, és hát akik regisztrálnak majd, azoknak különböző funkciók elérhetőek lesznek. És hát Kata nagyon szeretne magának valami saját funkciót.
1: A 4 Street zenekar, és most a legújabb dalainkat hallhatjátok itt a Bitang Jó Rádióban.
0: Beledumálok. Bizony 4 Street. Hát és én azt ötlöttem ki, hogy Katának csinálunk majd egy ilyen szerelmes ládás, kis postaládát. Reméljük, hogy teleírják neki a fiúk, és aztán majd kiházasítjuk.

Persze ez azért nem komoly volt, ez egy kis bolondkodás. De hát úgy látom, hogy Katánán megtapadt a dolog. Viszont tény, hogy körülbelül 2 hét múlva készen lesz az új weboldal. És tényleg lesznek majd különböző funkciók.

0: nagy szeretettel köszöntöm Zorkát is a cseten.
1: Szia, puszi, ölelés.
0: Jó zenehallgatást. Köszönöm, hogy itt vagy.

Mondhatnám úgy is, hogy az élő adás varázsa. Legalább tudjátok, hogy tényleg lemezről játszom a dalokat.

1986, egy kis szerencsejáték. Monte Carlo. És ők a Modern Hungária.

Hát ugye ők voltak a mi magyar modern talkingunk. Fenyő Miklós alapította. 86 és 89 között működtek.

Monte Carlo után rögtön landolunk az operetben. Egy kis szerencsejáték után kell a kultúra.

csodás kis pénteket kívánok, jó Adit kis oroszlán puszi mindenkinek, írta nekem Hegedűs Juditkám. Köszönöm szépen, csodás kis pénteket neked is. Köszönöm, hogy itt vagy.

0: mi mackó sajtban a brummogás.
1: Meg ők sem, vagy ne ők sem, azon tűnöttem.
0: Á, nem ütünk meg senkit. Very az élet.
1: Meg semmit sem.
0: Very happy.

Még hagyom ezt a lemezt egy dal erejéig. Hiszen csak nyár van. Nyalakodjunk egyet.

És közben bevallhatjátok, hogy mi a kedvenc fagyitok. Csokoládé, vanília, nyal az egész familia. Pisztácia nincs, elfogyott.

0: vagyok. Nyelem a sok gombolcot.
1: Állapot, panaszkodni nincs okom.
0: Tikának a kedvenc fagyia a sok és hideg.
1: Flék hát elrobom, mert nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket. Nyaljuk a fagylaltot.
0: Kocai kasszírja, na meg egy láda sör.
1: Éljük az életet, élvezzük, amíg lehet.
0: Fagyira sört. Hát ugye hazafele rohanás volt,
1: nem számolom,
0: hogy fél ötre ideérjek.
1: Nyelem a sok gombócot, múlom.
0: Úgyhogy boltban nem voltam, úgyhogy majd a vége lesz a műsornak, akkor utána.
1: Az benne,
0: és én is arra gondoltam, hogy kéne valami fagyit nézni.

És Szituska írja, nem változott az ízlése, még mindig a vanília és a csokoládé. Mondtam én, vanília, csoki. Hogy van? Csoki, vanília, nyara az egész família. Na, töltsünk egy proszekót.

Well, hello után már. Dr. Mátyás is valamar. Mi amor? A Bitang Jó Rádió.

visszajössz. Új, írja apusom, tudom, hogy itt még annó, ugye, nő volt, Zalatnai Cini. Hát, ma meg már nagyon kedvezőtlen róla.

0: zene.
1: Hát már több mint egy hete itt lapul Rúzsa Magdi a lejátszási listámba, de valahogy nem került rá sor, úgyhogy hozom a mai napon nektek a Rúst.

Dika érdeklődik, hogy csajok, ti használtok rúzs? Én nem, én csak húsvétkor. Bevallom őszintén, hogy nekem ilyen szőlőzsírra, meg ilyen ajakápolóra sincs szükségem, nyalom rendesen a szemszélét.

0: 60-as
1: is a felejthetetlen.
2: Kedves Tika, apus vissza kérdezett. Melyik ajkatokon? Hogy másképp is lehet.
1: Hazai csapatok és külföldi.
3: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek és feldolgozások.
2: Zorka írja, hogy ő szokott használni néha, de minek? Hamar lemegy. Apus Tika üzeni, hogy váltva. Tuti biztos, hogy boldogságban tartotok. És ez a boldogság 18 óráig tart nálam. Aztán majd 18 órától érkezik hozzátok Mokuska is, minden, ami zene, illetve 20 órától Gébelen. És a tök csütörtök esti parti. Simo Anna Mária.

Kedves Angie, írt nekem egy szösszenetet. Azt írta, nagyon szeretem Zalatnait. Talán az a baja, hogy csupán nem a korának, testalkatának megfelelően öltözködik. De ő egy művésznő, ezért neki van, múltja, amikor igenis szuper volt. És a mai napig éneklik, feldolgozzák a slágereit, szóval lehet rá mindent is mondani, akkor is jó, ez az én véleményem, puszi. Hát nekem ez a feldolgozás. Dr. Béressel kimondottan nagy kedvenc.

0: S még valami, az öreg székely asszony azt mondja az urának, te Aldi, ha valamelyikünk hamarabb hol meg...
1: Hogy én ezt állandóan lefelejtem innen levágni, nem is tudom, mit keres ott.

0: a hideg rá.
1: Zorkánál van egy kis csúszás, szerintem beletelefonáltak, vagy valami történt, és hát ugye, ha a My Online Rádión hallgatjátok, akkor lerakjátok a telefont, utána folytatódik onnan, ahol abba hagytátok, nem pedig ahol már én tartok. Na de annyi baj legyen. Nagy-nagy puszim és ölelésem Pista 67-nek is.

egy biztos, én hétvégére tervezek egy kis fürdőzést is. Kis strandolás, lubickolás. És hát az is biztos, hogy szombaton 18 órától majd érkezem hozzátok. Egészen 20 óráig, ugye Tökszár elé becsusszantam ezen a héten is szombaton. És vasárnap is itt leszek 10-től 12 óráig, úgyhogy majd aki főzni és kézni szeretne velem és együtt ébredezni, az megteheti vasárnap. És már azt is tudom, hogy jövő héten hogy leszek műsorban, ugye hétfőn jövök a helyemre. Csütörtökön ugyanígy fél 5-től 6-ig itt leszek veletek. És pénteken is 4-től 6-ig, hiszen szilünk szabadon.

Közben utolért minket Zorka egy frissítés segítségével. Illetve megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára Mária.

hogy a dal, tehát azt is, igen. És igen.

0: és a csapat neve Nox. A Pitangyó Rádió chat falán meg megérkezett az utánam következő két óra házigazdája, Mókuska. Köszönöm szépen, neked jó készülődés.
1: Jó neked, én vagyok a kiválasztó, ne nézz így rám, hisz te választ.
0: Hát de így jó, ha uncut vagyok, nem?

és nekem nem maradt hás hátra, hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő figyelmét ebben a másfél órában. Mondom, amíg nem lesz jobb, addig csütörtökönként, ez a 5:30-18-ig. Ezt így kibéreltem, de amint jelzi egy kollega, hogy tudna jönni, egészen 16 órától már kezdhetne, akkor nagyon szívesen majd visszaadom neki ezt a terepet, vagy hogyha Pete visszaérkezik ide közénk, legalábbis csütörtökönként. Én köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak, és külön köszönet és nagyon-nagy ölelés a fantasztikus, bitangyós, csetes brigádnak. Hát ma is volt egy kicsit magyar, de micsoda káosz!

kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai estétek, amilyennek szeretnétek. Szombaton várlak benneteket, nagyon nagy szeretettel. Ugye a holnapi napon majd Szil nyitja a sort 16 órától. 18 órától érkezik hozzátok a fafejű fafiú, és 20 órától pedig majd Tóth Wolf Attila. További csodaszép estét Mókuskával és Gébelennel. Sziasztok, ciao, ciao.

0: rádió, bitangjó, fújja minden hallgató. Remek zenék, jó zenészek, Csicsert falon a nagy az élet. Ha csatlakozol, meg nem bánod, bitangjó, a jó barátod, éjjel-nappal bitangjó. Rádió, rádió, rádió.
1: Bitangjó rádió. Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jól kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy

Na hát mindenkinek csoda szép estét kívánok! Kis oroszlánunknak megköszönjük az elmúlt másfél óráját, jó voltál, kintről hallgattalak, mi készültem. A következő 2 órában pedig én foglak benneteket szórakoztatni. Kis kedvencem beugrott előre, úgyhogy nem imádkoztunk, de fogunk. Még egyszer köszöntök mindenkit, aki itt van a chatfalon, aki külsős hallgatói linkről van, illetve más egyéb cseten lévőknek is nagyon szép estét, jó szórakozást!

Szia másik felem! És mivel kimaradt az imádkozás, ami nem maradhat ki egyetlen egy adásom alól sem, hát akkor most fogtok mellém térdepelni, jó? Maskura nem tud térdepelni, már elmondta nekem, úgyhogy akkor ő nyugodtan lefeküdhet mellém hasra, én is úgy fogok. És akkor jöjjön az a bizonyos zene, tudjátok, Vipray!

Ojoj, Máriánk már meg is fog térni, azért ennyire ne. Elég lesz egyszer térdre ereszkedni. Aztán ott egy kicsit elmolyolni. Nagyon nem kicsit, sokáig. Azt a 2 percet kibírjuk, nem?

0: Jó papának is egy hatalmas nagy cuppantást, köszönöm meg innen Atitól egy kosós sört. Vagy nem tudom, hogy mit iszik a jópapa, üdvözöllek benneteket is, meg mindenkit is. No, menjünk tovább! Annyi, de annyi zenét hoztam most, és nem is tudom, hogy hova készültem. Tény?
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt mindenki!
0: Most rátaláltam egy nagyon jó kis viking zenére. Gondoltam, elhozom nektek is, és megmutatom.

Ugye milyen jó kis zene. Tika véletlenül elkerült hozzám a viking hajó, nem baj? Annyi eső esett itt, hogy a Noé bárkáját építettem. Bár az a mókuska bárkája volt. A bedence a hétvégén kerül ki. Úgyhogy most kölcsön veszem ezt addig, ha nem baj. Van egy zenei kérésem, az én másik felem, az Ateszom talált egy zenét. Ugye mi úgy hívjuk egymást, hogy másik felem. És hogy talált egy olyan zenét, amit nekem szeretne küldeni.

0: egy gyönyörű szép felvétel, nekem ez mindent elmondott.
1: Hogy vár a meló, Budapest keleti és ott
0: After partizunk, most találtam ezt a zenét Hirótól és Kopikontól hozom.

Ducsi Dini ígért nekem valami ajándékot, hogy meglepetés, meglepetés, ja. Hát ha nem alvás süti, és nem is oldalas sütött nekem, akkor elmondod, hogy mi az. Közben újabb hallgatókat köszöntök, külsős linkről hallgatnak. Sziasztok! Pusza nektek!

Tudod, a Cuba is rámért. Jó adást kíván sok szüllel. Ez volt az After Party. Venga Boys egyik nagyon-nagyon ismert zenével megyünk tovább. Vissza a 90-es években. Hogy mi lesz ez, mindenki fogja tudni.

Ilyakat a... Ahogy mondtam, ez a Venga Boys. És a Will Light a Party. Jó étvágyat! Nem majomkodj!

0: Imádom ezt a zenét, maskurájé. Közben majd megfull. Amikor palacsintát készít.
1: Jól hátba vágja.
0: Nem fut el.
1: Hagyjál vagy hármat Joe papának.
0: Meg mókuskának.

Az Kata azt kérdezi, hogy neki van-e zenéje, nem tudom. Van zené, te sem tudod. Az a zene, amit az előbb hallhattál, az a maskuráé volt. Konkrétan maskuráról szólt, ahogy süti a palacsintát, és jobb a papa hátba veri, mert hogy nem akar hagyni neki, hát meg nekem se. Lássuk, milyen az, amikor két bolond van a világ ellen. Közben Xilunk is beköszönt, azt írja, hogy jó estét mindenkinek, szia drága szél, puszi neked. Jelenleg én vagyok adásban, köszönöm szépen.

kapsz tőlem egy olyan zenét, Katon, ami nagyon sokáig a kezdőzeném volt. És a mai napig nagyon-nagyon szeretem.

is egy új zene, méghozzá Kennedy Veronica, Lyle Junior és Smith énekli. Feltámadt a szél.

mondd úgy időléhez most a tiéd ott. Várjál, most nem mindegy, hogy a kakas vagy a kappan. Ez szerintem tangát, tangát visel. Tudod, ez a fink szeletelő, ha meg a kakas veszi fel, akkor meg a tojásnak annyi.

Na és ahogy mondtam, van egy zenem, ami régen nekem kezdő zeném volt, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy azt hozom el neked. Most érkezik a Fun Factory és a Don't You Want Me Baby, és hogyha itt van belünk Buli Király Gyula is, nem néztem még fel az Instámra, ő ott szokott írni, akkor neki is küldöm nagyon sok szeretetem, mert hogy tudom, hogy ő is szereti.

0: Kata megkérdezte, hogy még zene, na erre mondom én azt, hogy...
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott és nem vagyok ott.
0: Szóval Kat az előbbi zene volt a tiéd, volt a Fun Factory és a Don't You Want Me Baby, közben ott a szerénekelgette itt nekünk, hogy nézem, csak azt mondja, hogy fügy-fügy, salala, fügy-fügy, fügy-fügy. És látom az,

Azt hiszem, olyan van tévedve, nem tudom, milyen rádiót hallgat, drága a másik felem. Azt írja nekünk, hol a pelyhes fehér hó? Belőtte magát a télapon, van zsákjában, minden jó. Üzi meg néhány kiló kokó, lalala. Oge vagy ego, van így, csak mert szép vagyok és okos, és ujjaj. Jaj, ez a fiú. Szóval az a helyzet, hogy én meg rólad álmodom. Ez már itt a Digital Scream, 18 óra 42 perckor. Figyeljetek, eltűntek a zenéim. Mit szólnátok hozzá, hogyha második órában olyan kívánságműsor lenne, hogy én azt mondom nektek, hogy 4129 zene van jelenleg a lejátszómban, és privát üzenetben csak annyit tegyetek meg, hogy írjatok be egy számot 4122-ig. Mondjuk azt mondod, hogy 300, és akkor azt a zenét fogom neked hozni. Gyertek, játszatok velem!

most kurán közben lelép, nézem már mit ír gyorsan. El kell köszönjek, mert nem kell dolgozni, köszi a szupi, a szupi adit, jó pihit, majd puszi nektek, bocsi, csak vendégem volt közben, semmi baj, hogyha te azt mondod nekem, hogy osszuk szét, akkor azt tudjuk, hogy mind az enyém. Ja, hogy ott már külön van, de szeretem, az összes az enyém, ti meg kaptatok külön, kit is kényeztetek el a teszomat? Hát, figyelj, aki megérdemli, ő is engem. Szóval rólad álmodom. Aztán nem sokára jön majd az a zene, aminek a címe Ébren álmodtunk, és ez lesz a TNT. Hát nem a legutolsó zenéje, mert hogy jött már ki neki egy legújabb. Ez az előtte lévő. Hamarosan érkezik is ide a Bitang Jó Rádióra.

0: És közben befutott már három zene, úgyhogy akkor lemennek azok, amik még benne van a programban, vagy benne vannak a programomban, aztán a második órát majd fogjuk kezdeni, méghozzá nem másnak a kérésével, mint a Nefertiti-ével.
1: Európa kedvencei, European Hit Radio.
0: Most pedig a zene, amit ígértem nektek, TNT, ébren álmodtunk.

Mr. Nobody-nak találtam egy aranyos kis zenét. Egy narancsról fog szólni, akinek Gömbió volt a neve.

És akkor a következő zene a nagyon szépnek, vagy szépebbnek, legszépebbnek. Itt van nekünk az Ego, Willy Williams-től, Soul Lotus-nak.

Allez, allez, allez. Vajon ami Máriánk merre kolbászol? Gyere elő, Csajci. Tudom, hogy itt vagy.

És akkor a számos kívánság műsor előtt jön még egyetlen egy zene, DJ Ötzit hozom el nektek, a számnak a címe Hey Baby!

7 óra 1 perc van, hogy ígértem, jön a kívánság műsor, ugye? Ami úgy hangzott, hogy 1-től 4129-ig írhattok be privát üzenetbe egy darab számot, és azt fogom nektek leadni. Itt egy Nefertiti is beírt nekem egy számot, a 666-os zene érkezik neki és mindenkinek. Ez már itt a Dance Forever és a Nem feledem el.

én Kaszkai, szia, szép estét kívánok, érezd jól magad. És akkor a következő zene, amit Tika kért, az a 917-es lesz, azt írja, hogy ezt szeretnék kérni. Köszik el nagyon szívesen. Szeretem ezt a zenét. Vagy ez zene lesz magyar és angol egyben. Remélem neked is fog tetszeni, már itt is van a lejátszomban Dr. Alván és a Digital Screen és az It's My Life, illetve a Hívhárt.

fel is már veszem is a telefont, hiszen Instagramon is írtak nekem. Buli király Gyula szeretne kiírni tőlem egy zenét, méghozzá az 1983-ast. Hát nem tudom, hogy mennyire fogod szeretni. Én szeretem, de hogy te hogy? Nem tudom. Meglátjuk ez ennek a kívánság műsornak a szépsége. Zombi zene lesz. Egy metal cover verzióban, lássuk. És jöhetnek a zenei kérések. 1-től 4129-ig lehet kérni privát üzenetbe. Csak egy számot írj be, és hozom neked a zenét.

0: haza.
1: Nem járunk arra, Nefertiti, mi van arra? Megyünk is tovább egy újabb nagyszerű felvételen. Kérdezem a Buri Király Gyulát, hogy tetszik-e neki a zene, hiszen ő választotta ezt. Még nincs válasz, tudom, hogy nem éppen az ilyen zenét szereti. Na de, ez a szépség, ahogy mondtam. Kata azt írja, hogy ő is szeretne egy számot, egy 34-es számot. A 34-es számú zenét is nagyon szeretem és szoktam adni nektek.

Szóval akkor Kata, figyelj, fülelj, a következő zene neked szól. AD Studio, valami nagy szerelem. És jöhetnek még a számok privát üzenetben.

jelent, de néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Közben megérkezett kedves műsorvezető kollégám Kézi, szia! És hogyha jól látom, már pedig jól látom, itt van Zsuzsi is. Sziasztok! Nagyon zene! Na meg egyszer!

0: Na, erre is kíváncsi leszek. A következő zenét B-kockán kértem, azt írja, hogy legyen a 23-as. Köszi puszi, neked is puszi.
1: Tudom, nem sokat jelent, de néha mégiscsak kell.
0: Valami nagy-nagy szerelem. Jöhetnek a számok 1-től 4129-ig. Na figyelj, Katka!

közben olvasgatom a chat falat, és azt írja a B. Katka, hogy wow, azt hiszem jó választás volt, örülök neki. Már itt is van egy következő zene. Ez lett a 4130-adik, ugyanis van itt még egy zenécske bújva. És ez az én adaszom kérése. Várom tőletek is továbbra is privát üzenetben. Érkezik hozzánk a tesz kérésére a 4130-as zene, No Name és a Kitartás. Szia Bíborka, puszi neked, küldte is a zenét, a számot.

0: voltam.
1: Ő volt a Nóném, és a kitartása tesz kérésére a 4130 a zene. Egyébként ő sem látja, hogy mi van itt a progimba. Ott fekszik mellettem arra, vagy mennyivel, vagy 4 méterrel az ágyon. Katalin rám szeretne kérni egy zenét, méghozzá rögtön nézem is, hogy Alvinak szeretnék kérni a 214-es zenét, remélem, hogy itt vagy. Katától szóljon a zene neked.
2: Neked már betették? A kedvenc zenét zenét.
1: De nagyon zene lesz te, Axel Rudi Pearl. Ocean of Time.

Kata, én úgy láttam, hogy a zene a célba ért, nagyon jó kis zene, én szeretem, Axel Rudi Pelt hallhattuk. És már itt is van egy újabb zenei kérés, illetve egy szám. Nézem is, hogy ki szeretne, mit szeretne, Biborka szeretne kérni, tőlem egy számot be is jött. Közben úgy láttam, hogy valaki beköszönt, igen, itt van Csámpás Rosszink is, szia Rozi, örülök neki, hogy itt vagy te is velünk, nagyon sok helyen vagyok, úgyhogy elnézést, nem látok mindenkit, igyekszem pótolni a köszönést, meg mindent is, tehát privát üzenetben várom 0-tól, illetve 1-től 4130-ig a számokat privát üzenetben, mert ugye chat oldalon elmegy. Na de, itt van a következő zenénk, méghozzá Biborka írta be, hogy melyiket szeretnék kérni. Tudod, hogy mit hoztam neked? Tudod, mit hoztam neked? Hoztam neked egy Eddát, mit szólsz hozzá? Jaj, de szeretjük. A számnak a címe a Mese. Szóljon neked, és szóljon mindenkinek, aki szereti.

Köszönöm szépen a remekodás táblácskát. És hát ki gondolta volna, a következő zenénk ismét egy Edda lesz, az 1001-es. Ott ez kérte az 1001-es számot. Nagyon szép állattal megyünk tovább. Madárral. Ez nem lesz más, mint az Eddától a Büszke Sas. És jöhetnek újra a számok, privát üzenetben lehet többet is kérni. Szépen egymás után adom, nektek még van egy kis időnk.

hallgattunk, ez volt az Edda művek, és a büszke sas. Ti Kastira, nem tudom neked mennyire jön ez be, de nekem tetszik ez a zsákba macska kivi. Képzeld, nekem volt már ilyen műsorom olyan 10-12 éve is. És most gondoltam, hogyha itt vagyunk ennyien, akkor miért ne? Itt is be fogom vetetni nálatok. Illetve itt nálunk a Bitangyón. Köszönöm szépen a visszajelzéseket amúgy.

Marian írt rám, 215. Ó, ha tudnád. Tudod ki lesz? Leo Royal. Nem tudom hányan ismeritek, én nagyon szeretem, és pont ez a zene, a Csika. Jaj, de jó, figyelj!

Már itt is van egy zenei kérés, méghozzá Tiborka szeretne kérni tőlem egy számot, ez a hármas szám nálam, és azt írja, hogy szeretnék kérni ezt a számot, ez nem lesz más, mint Lordtól, az örök és mindenkinek, aki szereti, jaj, Lord az első helyen van nálam, aztán közvetlenül mellette van az oszián, ha meg a többiek, köszönjük szépen, de fogok énekelni. Jöhetnek még a zenei számok.

Szuper jó kis zenét hallhattunk, ez volt a Lord és az Örök, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És már itt is van egy újabb szám, Buli Király Gyula írt rám, egy 43-as számot szeretne kiadni. Ez már nem rock lesz. Afrojacks és Martin Garrix a lejátszomban 43-ként.

van itt még egy pár szerek közben, már vannak, akik megköszönték az adást. Most írja a Kata is, hogy bár nagyon jó volt, köszönöm szépen, ne feltítik, köszi a remek zenéket, mindenkinek további jó zenehallgatás, sziasztok! Aztán Tika, köszönöm szépen ezt az ötletes adit, nagyon szívesen, ahogy mondtam, fogok még vele jönni. Na, és akkor még nézzük, hogy milyen zenék vannak itt. Itt van még Chris Rudy, és a Keresem a szót.

Jaj, de anyós, azt írja nekem Buli Király Gyula az Instagramon, hogy jó kis zene, bulizós, köszi, mintha Balatonszandon lettem volna. Hát örülök neki. És akkor még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt velem. Azt is köszönöm szépen, hogy hajlandóak voltatok a kis játékomban részt venni. Ez volt a szám kívánság műsor Mókuskával 0-tól 4131-ig.

Milyen, amikor a szívem dobban, mikor felébred bennem, szerelemre éhes lelkem. Közben olvasom a chatfalat is, Békatkától jött, köszi a szuper műsort, nagyon szívesen, és akkor azt írja a Békatkánk, hogy na, akkor most már én is köszönöm ezt az ötletesen klassz Adi, további szép estét neked, nagyon szépen köszönöm nektek. Jó éjszakát, hogyha mentek aludni, de egyébként nem kellene még menni, hiszen érkezik hozzátok Gévelen. 20-tól 21 óráig ő lesz a mikrofon mögött, úgyhogy fogadjátok őt is nagyon-nagyon sok szeretettel, és jön a búcsúzenén, amivel mint mindig megköszönöm a mai megtisztelő figyelmeteket. Ugye tudjátok, mi lesz az. Továbbiakban nagyon szép estét kívánok, jó éjszakát, jó szórakozást, ahogy mondtam Gébelennel. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallhattátok. Csók a családnak! Sziasztok!

Ami lemaradt, itt nem én vagyok a jó. Itt ti vagytok a jók. Csók a családnak, én elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Szombaton 14-től 16-ig legyünk együtt újra, bitangyók. Sziasztok!

Hát kellemes csütörtök estét mindenkinek itt a Beatang jó rádióban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hát ugye állati jó műsorok voltak előttem 4 órában, hiszen először ugye volt egy kis oroszlán, Little Lion, aztán Mókuska. Köszönöm szépen a fantasztikus műsorokat. Itt pedig Gébelennel a tökesti parti, csütörtök este természetesen Black and Crown és a Party Soul. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön, tartsatok velem ebben az egy órában.

És hát hamarosan elkészül majd a weboldalunk, még karbantartás alatt van, mint láthatjátok a bitangyoradio.com oldalon, de hamarosan szuper lesz, és mindenki láthatja majd, ott van a visszaszámláló is, és természetesen a lejátszó, már is nyomhatsz rá. Nagyon boldog névnapot kívánok az Arnoldoknak és a Leventéknek, hiszen Arnold és Levente névnap van, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Hogyha mind a kettő összejött, a névnap és a születésnap is, akkor hatalmas bulit kívánok, gyere tartsalom és buliz velem ebben az egy órában.

Hogyha pedig interaktív akarsz lenni és bekapcsolni a műsorba, akkor a csevegő falunkon tudod ezt megtenni, chat.bitangyoradio.com. Ilyen egyszerű, a bitangyoradio.com elé írd azt, hogy chat. És már is itt lehetsz. Hogyha még nem vagy regisztrálva egy regisztráció után, ami nagyon rövid, már is itt lehetsz velünk.

Ha pedig szereted a közösségi oldalakat, és nem tudsz elszakadni mondjuk a Facebookról, akkor ott is megtalálhatsz minket. Természetesen írd a keresőbe, hogy Bitangyó Rádió is meg fogja találni az oldalunkat. Ha pedig mindezt már tudod, akkor hozd meg az ismerősökkel, barátokkal is. Köszönjük szépen a megosztásokat! És érkezik hamarosan egy lemezdobás, mégpedig DJ Judy és a Funky Sound a folytatásban. Jó szórakozás mindenkinek erre az egy órára, külföldön és itthon. A mikrofonnál és a keverőpultnál Gébelen, a Bitangyó Rádióban.

Yeah. Yeah. Exquisite.

Na, ki van itt velem hallgatózni? Látom a Roni kedves műsorvezető kollégámat, aztán Békatka velünk van, Bubu 81, én csak Bubunak rövidítem mindig, Ducsi Dili, Edi, Katóka, Kinga, Tika és Zsuzsi zárja a sort. Jó szórakozás mindenkinek, kellemes estét!

És hát én ma néztem ugye a mai híreket, hát a hétvégére nagy-nagy kánikulátom mondanak, hogy nem is lesz már nagy lehűlés júniusban, tehát izzadni fogunk, meg hát majd vasárnapra valami nagy vihart mondanak, de hát én ennek már nem hiszek, mert múlt vasárnap is ígérték, hogy hatalmas vihar lesz, egy darab, egy csepp eső nem esett. Szerintem a posta megbízhatóbb, mint az időjárás jelentés.

Egyébként néztem a Facebookot, és megy ez a nagy ijeszgetés a meteorológiai oldalak részéről, már ilyen szupercellákkal ijeszgetnek meg mindenféle ilyesmivel, úgyhogy van a rettegni való a Facebookon.

És ha már elmúlt este 8, jöjjön egy kis erotika is, nem kell megijedni, hiszen egy clean felvétel érkezik majd. Erotika címe és egy érdekes nevű előadó adja elő nekünk, Heimlich Manoeuvres.

felvételből a clean verziót hoztam, hiszen van egy kicsit más szöveggel is ez a felvétel, azt inkább nem játszottam le. Nagyon jó egyébként, Jimmy Walker a folytatásban Golden címmel pörgeti majd a dalát egy saját feldolgozású mixben.

És hát úgy látom, hogy Katokat rá kell ébreszteni, hogy nem csak a cseten hallgatják a rádiót, hanem számtalan helyen a világon. Ahol ugye internet elérhetőség van.

Nagy élünk Bitang Jó Rádió, remélem másik örök megosztani az ismerősökkel, barátokkal, barátnőkkel, rokonokkal a Bitang Jó Rádió elérhetőségeit. Ha még nem tetted meg, akkor most megteheted. Köszönöm szépen!

És hát egyre jobb lesz a zene, hogy megyünk előre, hiszen jön a Better Better című felvétel, Soft Power felvétele.

és hát gyakran pörgetem Madonna felvételeit feldolgozásokban, hiszen jó kis zenéket csinálnak a zenéiből, a dalaiból, hát akkor jöjjön a Massive Drum feldolgozása, a címe pedig az, hogy a Prayer.

Nagyszerű szerintem Massive Drum feldolgozása Madonna felvételéből, címet Prayer, jön Danny B és a Say Goodbye. Hát valakinek a búcsot intünk, aki mondjuk aludni tér, de remélem nem sokan, szóval Say Goodbye.

És egyik kedvencemtől, a jó öreg Olav Basovskytól is hoztam egy felvételt, ma este a felvétel címe Superfly.

Közben remélem Tika megírja nekünk majd, hogy a laborban mi lett a gorillával, hogy remélem, hogy nem támadott meg ott a laborban. Bár még mindig táncol a gifen, ha jól látom.

És hát késő este ígérget valamit nekünk itt Jose Wilkes, legalábbis ez a felvétel címe, Late Night Promise.

Éppen a tökesti partit hallgatod itt a Bitang Jó Rádióban, Gébele műsora egészen este 9-ig. És hát Find You érkezik, Going Deeper és Bajra közös felvétele.

Remélem közben sikerült megosztani az ismerősökkel, barátokkal az elérhetőségeket. Ha még nem, akkor még most is megteheted, hiszen csak néhány másodperc. Köszönjük szépen!

És hát látom, hamarosan lejár a műsoridő, ez a felvétel kitart a végéig, úgyhogy el is búcsúzok, el is köszönök tőletek itt a Bitang Jó Rádióban, ez volt Gébelem műsora, a tökesti parti, remélem mindenki jól érzte magát, elég hamar elrepült az idő, hiszen ilyen jó hangulatban mindig elrepül. Hogyha tetszett, akkor egyértek a legközelebb is, kellemes csütörtök estét kívánok mindenkinek, találkozunk legközelebb, és hallgassátok továbbra is a Bitang Jó Rádiót. Köszönjük, sziasztok!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Ismert és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

0: Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Beattel.
1: Austrian rock singer Falco was killed in a car crash in the Dominican Republic. Falco achieved worldwide fame with mega hits such as Rock Me Amadeus, Vienna Calling, and Genie, reaching the number one position on both the American and English pop charts, as well as in numerous other countries. He

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztértű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.